mede sɛ agyapadeɛ wo yɛ sie yie ɛfi sɛ agyapadeɛ ne bɔde agyapadeɛ ne asafo awurade. Hallelujah.